FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösír Centrum híreit hallják a szerkesztővel Géczi Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesselyű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíció között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitko Bianca Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektára javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelő sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitotta a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gellaváros részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: műsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Aláírás gyűjtésbe kezdtek a gyorshajtók miatt. 5 héten át táboroztak a rendőrség dolgozóinak gyermekei szanazokban. 70 szalmabála és egy lakókocsi égett le Báránd és Kaba közötti telephelyen. Nemzetközi erős ember versenyt rendeztek a gyulai várfürdőben. Már is mondom a részleteket. Elegük van a száguldozó autósokból és motorosokból az Áhímel András lakótelepen és Munkás utcában élőknek. A féktelen gyorshajtás miatt egyre nagyobb a balesetveszély és egyre inkább sérül a mindennapok nyugalma. A lakók ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy a Békéscsabai önkormányzat fekvőrendőrt forgalomlassító bordát helyezzen ki. Erről számolt be Bálint József alpolgármester önkormányzati képviselő. Elmondta, hogy a napokban újabb bejárást tartott a 9-es körzetben, kifejezetten a biztonsággal kapcsolatos lakossági jelzés miatt. Ezek között kiemelt helyen szerepelt a gyorshajtók ügye. Hozzátette, hogy az elmúlt években több Békéscsabai utcában is telepítettek forgalomlassító bordát, mert a környéken élőknek elegük lett a szabálytalanul közlekedő autósokból és motorosokból. A fekvőrendőr igénylése jellemzően úgy zajlik, hogy a lakók megkeresik a körzet önkormányzati képviselőit, aki jelzi a kérést a hivatalnak. A szakemberek ezután felmérik a helyszínt, hogy alkalmas-e a forgalomlassító telepítésre. Több szempontot is mérlegelni kell. A méretét, a szükséges táblák számát és azt, hogy ki kell lehelyezni fakarókat az autók lehúzódásának megakadályozására. A telepítés költsége jellemzően 3-600 ezer forint között mozog. Minden esetben kihelyeznek jelzőtáblákat, 30 km/h sebességkorlátozást és egyenetlen úttestre figyelmeztető jelzést. A bejárás során a helyiekkel közösen felmérték a kiszáradt, balesetveszélyes fákat és az elborjánzott növényzetet is. A karbantartásra vonatkozó kéréseket az alpolgármester továbbította az illetékeseknek, erről is a közösségi oldalán számolt be. Idén nyáron immár 5. alkalommal szervezett tábort a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság a dolgozók gyermekeinek. A július 6 és augusztus 14-e között zajló 5 héten át tartó programsorozatban több mint 106-12 év közötti fiatal vett részt. Doboz szanazukban, ahol élményekkel, hasznos ismeretekkel és maradandó emlékekkel gazdagodtak. A nyári szünet sok család számára komoly kihívást jelent a gyermekfelügyelet megszervezésében. A rendőrfőkapitányság kezdeményezése pedig ebben nyújtott közvetlen segítséget a kollégáknak. A gyerekek reggel a szüleikkel érkeztek a főkapitányságra, ahonnan buszok vitték őket a rendőrség szanazugi üdülőjébe. A délutáni foglalkozások után ugyanoda tértek vissza, így a szülők munkaidő után azonnal átvehették őket. A tábor népszerűsége évről évre nő, idén minden turnusban 30 fölötti létszámmal működött, és több gyermek több hetet ott is töltött. A szanazugi üdülőben 2 medence, játszótér, focipálya, kosárlabdapalánk, valamint csocsó és pingpongasztal várta a táborozókat. A mindennapos strandolás mellett a szervezők játékos formában mutatták be a hivatásrendek és társszervek munkáját. A szakemberek feladatokon keresztül tanították a biztonságos közlekedés és a bűnmegelőzés alapjait. A gyerekek közelről láthatták a rendőrautókat és motorokat, a legnagyobb sikert pedig a szolgálati kutyákkal való találkozás aratta. A BV munkatársai egy rabszállító buszt is megmutattak, a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány pedig a mentőautó működését ismertette. Utóbbiak számára a gyerekek plüssállatgyűjtést is szerveztek, hogy segítsék a kórházi kisbetegeket. A tábor színes programjai között kézműves foglalkozások is szerepeltek, ahol agyagedényeket készítettek, a heti kirándulások során pedig moziba, múzeumba és alpaka farmra látogattak el. A nyári élményeket palacsinta, fagylalt, dinnye és főtt kukorica tette még emlékezetesebbé. A turnusok péntekenként ünnepélyes oklevél ajándékátadással zárultak, így a gyerekek tárgyi emlékekkel is hazatérhettek.

0: Újabb utca kaphat szilárd burkolatot Békés Csabán. Erről számolt be Kiszay András önkormányzati képviselő. A Város Üzemeltetési, Fejlesztési és Zöld Bizottság ülésén döntés született arról, hogy elindulhat a Köröspart utca, Május 1-e utca és Rét utca közötti szakaszának aszfaltozáshoz szükséges tervezése. A képviselő elmondta, hogy a Köröspart utca vízelvezetésének tervezése is megkezdődik. A Réti utcában az aszfaltozás előtt a közvilágítási oszlopokat is át kell helyezni. Ennek tervezési munkálatairól szintén határozott a bizottság. Kiszay András közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy elkészülnek a Gyulai úti körforgalom kerékpáros átvezetéseinek tervei. Ha ez a fejlesztés megvalósul, jelentősen javítja majd a Nagyrét kerékpáros megközelíthetőségét és biztonságát. Szombaton délután lángokba borult mintegy 70 szalmabála és egy lakókocsi is a Báránd és Kaba közötti 4801-es út mentén található telephelyen. A robbanás szerűen terjedő tűz egy csarnoképületet és több mezőgazdasági gépet is veszélybe sodort. A püspökladáni egységek mellett a szeghalmi hivatásos tűzoltók is a helyszínre indultak. A katasztrófa védelem közlése szerint a riasztás szombat délután érkezett. A telephelyen hatalmas lángok csaptak fel, a szalmabálák mögött álló lakókocsi teljes terjedelmében ki. A püspökladányi hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként, akik két vízsugárral és kézi szerszámokkal körülhatárolták a tüzet. A helyszínre ezt követően megérkeztek a szeghalmi hivatásos tűzoltók és a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is. A tűz továbbra is a csarnoképületet és a gépeket veszélyeztette. A katasztrófa védelem este 4:45 körül kiadott közleménye szerint egy erőgép segítségével megbontották a szalmabálákat, majd a püspökladányi egységek a szeghalmi vízszállító támogatásával két vízsugárral és kézi szerszámokkal eloltották a lángokat és a megbontott bálákat. Nemzetközi erős ember versenyt tartottak szombaton a Gyulai Várfürdőben, ahol szerb résztvevők is érkeztek a megmérettetésre. A látványos erőnléti feladatok egész nap komoly kihívást jelentettek a versenyzőknek. A fiatal szerb induló Bogdan Vukovic elmondta, hogy 18 éves kora óta versenyez, és több rangos címet is megszerzett már, köztük a Balkán legerősebb embere és Szerbia legerősebb embere elismerést. Hangsúlyozta, hogy külön meghívásra érkezett Gyulára, és örömmel izgatottan vett részt a versenyen. Termetével tekintélyt parancsoló módon emelte át a 125 cm magas akadály felett a tömör kőgolyókat. A 8 fős mezőnyben több magyar erős ember is indult, köztük Molnár Zsolt, aki 47 évesen már nem számít újoncnak, mégis rendre bizonyítja, hogy tud újat mutatni a fiatalabb versenyzőknek. A verseny főszervezője, ifja Fekete László, a hazai erős ember sport legismertebb alakjának legidősebb fia. Elmondta, hogy a szervezés nehezen indult, hiszen nem könnyű egy kategóriában versenyeztetni a 4 éves sportolókat a 10-12 éve edzőtársaikkal. Úgy fogalmazott, hogy végül bedobta a mély vízbe tanítványait. Hozzátette, sokan támogatták a rendezvény létrejöttét, amit ezúton is megköszöntek. A versenyszámok között szerepelt a fémkofferek időről történő cipelése, nehéz tárgyak elmozgatása és a klasszikus kőgolyó emelés. A főszervező kiemelte, hogy a tiszta versenyszellemet tartják szem előtt, és dopingszereket nem használnak, ahogy korábban sem használtak.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösi Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjelen házak helyzetéről beszélgettünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi azért házként ez még működhet.
3: Ehhez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, a Damjanics utca melletti utcában, és nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza, ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjéna, egy oszlopot legalább meghagytak, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben, és beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már rég

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a fa szerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 cm magasban egy világos kék árnyalatú színnel teli befestették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínű, akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket, magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvénnyel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment. Azért tudták, hogy ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így bedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor indul most el. Jó reggelt, augusztus 27-e van, a Gáspárokat köszöntsük mindenféleképpen, nekik nagyon boldog névnapot, én pedig indítom a mai műsort is.

0: Enigma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés Megye kedvenc rádiója és a reggeli információs magazin műsorszól. Nézzük a mai nap híresebb szülöttjeit kalendáriumunkban. Például Aaron Paul, a Breaking Bad, Jesse Pinkmanje 1979-ben született ezen a napon, illetve Gundel Takács Gábor 1964-ben született, a népszerű műsorvezető és sportriporter. Ma ünnepli a születésnapját. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most pedig ismét zene.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk a végéhez ér, de a következőben is itt vagyok, még rádiózunk együtt, sok jó zene és hasznos érdekességek is bekészítve. Én itt vagyok, a mikrofonnál Bürgés Dávid.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A pénzügyminisztérium és a NAV közös tájékoztatója szerint a 0%-os adómérték csak a vényköteles termékekre és a patikákban receptre elkészített orvosságokra vonatkozik, a vény nélkül is megvásárolható készítmények adója változatlan marad, még akkor is, ha azokat az orvos javasolja. Évi több 10 000 forintos felesleges kiadást jelenthetnek a banki SMS értesítések. Egy-egy üzenet ára ugyan csekélynek tűnik, ám a havi tranzakciók száma és a kiegészítő csomagdíjak miatt az éves költség akár a 27 000 forintot is elérheti. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy az ingyenes mobil banki push értesítésekre való átállással vagy a bankszámla csomagok felülvizsgálatával jelentős összeg spórolható meg. Több mint 262 millió forintos teljes bruttó költséggel járt Orbán Viktor és delegációjának tavaly novemberi washingtoni utazása. A

0: és egy gála vacsorára is. A minisztereket, újságírókat és influencereket is szállító delegáció költségeiből azóta több tételt is visszatérítettek a tárca részére. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint egyetlen hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az utasok az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. A felületen már a nemzetközi vasúti jegyek és a valós idejű térképes utas tájékoztatás is elérhető, a digitális jegyvásárlásra pedig továbbra is 15%-os okos kedvezmény jár.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, az északi majd a keletire forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor második órája rajtol most el. Szép jó reggelt, nem sokára szétnézünk, majd a hazai kalandozónkban Mezőhegyesen hozok egy érdekességet, illetve a Holdra is ellátogatunk ebben az órában. Szép napot, jó reggelt!

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, ez a reggeli információs magazin műsor. Elég furcsa kérdés, a kutatók tényleg azt vizsgálták, hogy egy friss NASA kutatásban azt nézték meg, hogy bizonyos földi mikrobák mennyire lennének képesek túlélni a hold szélsőséges körülményeit. A kísérletek alapján néhány

mikroorganizmus akár hetekig vagy hónapokig is életképes maradhat bizonyos védettebb holdi környezetekben. Ez azért fontos, mert ha egyszer komolyabb holdbázisok épülnének, a Földről odavitt mikrobák jelenléte a tudományos vizsgálatokat is befolyásolhatja, vagyis még arra is figyelnünk kell majd, hogy mit viszünk magunkkal a holdra a legfrissebb jelzések szerint. Nagyon érdekes hírt osztott meg a NASA ezügyben, tehát nemrégiben, most pedig vissza a dalokra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulán a Csabai úti körforgalmat átépítik, emiatt sávelhúzásos terelés nehezítheti a közlekedést. A Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az elhízás napjaink egyik leggyakoribb egészségügyi problémája, mely nem csak a közérzetünket befolyásolja,

0: betegség. A gyakori kisebb aktivitás többet ér, mint a ritka nagy megterhelés. Fontos szerepe van a megfelelő alvásnak is. Kutatások igazolják, hogy az alvás hiány megzavarja az éhséget és jól lakottságot szabályozó hormonokat, ami fokozott étvágyhoz vezethet, ezért törekedjünk napi 7-8 óra pihentető alvásra. A stressz is hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz, mivel sokan ilyenkor hajlamosak többet tenni, vagy egészségtelen ételekhez nyúlni. A rendszeres relaxáció, a hobbik és a megfelelő pihenés segítenek elkerülni a stressz evést. És végül, de nem utolsó sorban érdemes tudatosan figyelni a folyadékfogyasztásra. A víz a legjobb választás, a cukros italok, üdítők és energiaitalok jelentős kalóriát tartalmaznak, amelyek észrevétlenül hozzájárulhatnak a hízáshoz. Összességében tehát az elhízás megelőzése nem bonyolult, a tudatos étkezés, a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a stressz kezelése és a helyes folyadékfogyasztás mind olyan apró lépések, amelyek együtt hosszú távon nagy különbséget jelentenek. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
3: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. A reggeli információs magazin műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük ezt a két órát. Én további szép napot és jó reggelt kívánok egyben.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint nettó 0,7 millió forintért vásárolt két lehallgatás elleni hangzavaró eszközt a MÁV csoport a Lázár János vezette minisztérium alá tartozó időszakban. A beszerzést a Közlekedési és Beruházási Minisztérium is megerősítette Panyi Szabolcsok nyomozó újságírónak,

szerint ugyanakkor a beszerzés komoly jogi aggályokat is felvethet. Több mint 41 milliárd forintot sikerült megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A több mint 4000 új jármű tartós bérletére kiírt pályázat becsült értéke eredetileg nettó 89,1 milliárd forint volt, ám a valódi árversenynek köszönhetően a nyertes ajánlat mindössze 47,7 milliárd forint lett. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az átlátható feltételek és a fordított licit miatt az adófizetők pénzének csak nem fele megmaradt. A kánikula miatt a megszokottnál jóval korábban

0: gyomorgyulladáshoz is vezethet. A hagyományos gyertyapróba nem nyújt teljes biztonságot, ezért a szakemberek gázkoncentráció mérő használatát és alapos szellőztetést javasolnak, baj esetén pedig a saját életünk kockáztatása helyett azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, az északi majd a keletire forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Professzionális ipari alpin kivitelezések. Gardaland.hu.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mester lett.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Hideg front, meleg front. Te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. augusztus 27-e csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Árverésre bocsátották a Békés Csabai Kazinc utcai egykori kispostát. Forgalomlassító bordákat kérnek a száguldozó autósok miatt. Több mint 100 gyermek táborozott a rendőrség szanaszugi üdülőjében. Nemzetközi erős emberversenynek adott otthont a gyulai várfürdő. A Magyar Posta országszerte 21 egykori postai ingatlanát bocsátotta elverésre, köztük a Békés Csabai Kazinc utcai kisposta épületét. Az ottani hivatal 2022-ben szűnt meg. A lakótelepen élők közül sokan, főként az idősebbek továbbra is érzik a szolgáltatás hiányát. Egy mozgáskorlátozott környékbeli arról számolt be, hogy számára komoly nehézséget jelent a távolabbi postára való eljutás, és nincs egyedül ezzel a problémával. A helyiek korábban többek között a közüzemi számlákat is a kispostán fizették be. Egy másik nyugdíjas elmondása szerint most gyakran a családja segítségére van szüksége ahhoz, hogy elintézze ezeket a befizetéseket. A Magyar Posta kommunikációs osztálya a megkeresésre elektronikus levélben reagált, azonban a választ tartalma a rendelkezés álló szövegben nem szerepel. Szarvas Péter, Békés Csaba polgármester az árveréssel kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg 6 helyszínen működik posta a városban. Hozzátett, hogy ez a városvezetés és az egyéni választókerületi képviselők közbejárásának is köszönhető. Jaminában a lencsősi lakótelepen is Gellán magánvállalkozók biztosították a postai szolgáltatást újonnan létrejött postapontok működtetésével. A polgármester hangsúlyozta, hogy az árverésre bocsátott Kazinc utcai egykori postaépület nem önkormányzati tulajdon, és a városvezetés nem tervezi annak megvásárlását. Aláírásokat gyűjtöttek az Áhímel András lakótelepen és a Munkás utcában élők, mert szeretnék a forgalomlassító bordákat, úgynevezett fekvőrendőröket telepítenének a környéken. A kezdeményezés célja a szabálytalanul közlekedő gyorshajtó autósok és motorosok

visszaszorítása, valamint a baleset veszély csökkentése. Bálint József, alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy a közelmúltban ismét bejárást tartott a 9-es számú választókerületben. A lakossági jelzések között ezúttal is szerepelt a túl gyorsan közlekedő autósok és motorosok ügye. Mint jelezte, az elmúlt években több Békéscsabai utcában is helyeztek ki forgalomlassító bordákat, miután a környéken élők jelezték a gyorshajtással kapcsolatos problémákat. A fekvőrendőr telepítését a helyiek a körzeti önkormányzati képviselőnél kezdeményezhetik, aki továbbítja a kérést a polgármesteri hivatalnak. A helyszínt ezt követően szakemberek vizsgálják meg, hiszen a forgalomlassító eszköz elhelyezésénél több szempontot is figyelembe kell venni. Egy fekvőrendőr kialakítása általában 300 és 600 ezer forint közötti összegbe kerül. A költséget befolyásolja többek között a forgalomlassító borda mérete, a szükséges közlekedési táblák száma, valamint az is, hogy szükség van-e fakarókra, az autók lehúzódásának megakadályozására. A telepítéshez minden esetben 30 km/h sebességkorlátozó, illetve egyenetlen úttestre figyelmeztető táblát is kihelyeznek. A bejárás során a helyiekkel együtt felmérték a kiszáradt és balesetveszélyes fákat, valamint az elburjánzott, gondozásra szoruló növényzetet is. A karbantartással kapcsolatos kérdéseket Bálint József továbbította az illetékeseknek.

0: Ötödik alkalommal szervezett nyári tábort a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság dolgozóinak, gyerekei számára. A július 6-a és augusztus 14-e között 5 héten át tartó programon több mint 106 és 12 év közötti gyermek vehetett részt doboz szanazukban. A tábor a rendőrségi dolgozók családjainak is segítséget jelentett a nyári szünetben. A gyerekek reggel a szüleikkel érkeztek a főkapitányságra, ahonnan busszal jutottak el a szanazugi üdülőbe. A délutáni programok után ugyanoda tértek vissza, így a szülők munka után azonnal átvehették gyermekeiket. A tábor évről évre népszerűbb, idén valamennyi turnusban több mint 30-an vettek részt, és többen több hetet is eltöltöttek a programban. A szanazugi üdülőben 2 medence, játszótér, focipálya, kosárlabda palánk, csúcsú és pingpongasztal várta a táborozókat. A strandolás mellett a szervezők, a rendőrség és a társ szervek munkájával is megismertették a gyerekeket. Játékos feladatokon keresztül sajátíthatták el a biztonságos közlekedés és a bűnmegelőzés alapjait, emellett közelről is megnézhették a rendőrautókat és a rendőrmotorokat. A legnagyobb sikert a szolgálati kutyák bemutatója aratta. A büntetés végrehajtás munkatársai egy rabszállító busszal érkeztek, a Vihasarki Kora Szülött Mentő Alapítvány pedig a mentőautó működését mutatta be. A gyerekek ez utóbbiak kezdeményezéséhez is csatlakoztak, plüss állatokat gyűjtöttek a kórházi kisbetegek számára. A programból a kézműves foglalkozások és a heti kirándulások sem hiányoztak. A csoportok moziban, múzeumban és egy alpaka farmon is jártak. A nyári élményeket palacsinta, fagylalt, dínye és főtt kukorica is gazdagította. A turnusok péntekenként ünnepélyes oklevél és ajándékátadással zárultak, így a gyerekek élményekkel és emlékekkel, valamint kézzelfogható ajándékokkal térhettek haza. Nemzetközi erős ember versenyt rendeztek szombaton a gyulai várfürdőben. A megmérettetésen 8 versenyző indult, köztük szerb és magyar erőemberek. A Szerbiából érkezett Bogdan Vukovics elmondta, hogy 18 éves kora óta versenyez, és már több rangos elismerést is megszerzett. A Balkán és Szerbia legerősebb embere címet is elnyerte. Hozzátette, hogy meghívásra érkezett Gyulára, Magyarországon pedig 4 évvel ezelőtt indult először versenyen. A megmérettetést nagy várakozással is izgatottan kezdte. A magyar mezőny egyik rutinos versenyzője a 47 éves Molnár Zsolt volt, aki tapasztalatával a fiatalabb indulóknak is komoly kihívást jelentett. A verseny főszervezője, ifjabb Fekete László, a közismert Fekete László legidősebb fia elmondta, hogy a rendezvény megszervezése nem indult könnyen. Mint fogalmazott, nehéz egy mezőnyben versenyeztetni a 4 éves sportolókat, a 10-12 éve edző és versenyző társaikkal, ennek ellenére úgy döntött, tanítványait is mély vízbe dobja. A szervező szerint a rendezvény megvalósítását sokan támogatták, amit ezúton is megköszönt. A versenyzők több ismert erős ember számban mérhették össze tudásukat, időre és meghatározott távolságra cipeltek nehéz fémkoffereket, súlyos tárgyakat mozgattak, valamint a klasszikus kőgolyó emelésben is megmérettették magukat. Ifjabb Fekete László hangsúlyozta, hogy a szervezők a tiszta versenyzés hívei, ezért a versenyen dopingszereket nem használtak, és a jövőben sem kívánnak használni. Újabb utca kaphat szilárd burkolatot Békés Csabán. A Köröspart utca, Május 1 utca és Réti utca közötti szakaszának aszfaltozásához szükséges tervezés elindításáról döntött a Városüzemeltetési Fejlesztési Zöld Bizottság. Kiszei András önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint megkezdődik a Köröspart utca vízelvezetésének tervezése is. A Réti utcában pedig az aszfaltozás előtt át kell helyezni a közvilágítási oszlopokat, ennek előkészítéséről szintén döntöttek. A képviselő arról is beszámolt, hogy elkészülnek a Gyulai úti körforgalom kerékpáros átvezetéseinek tervei. A fejlesztés megvalósulás esetén biztonságosabbá válhat a Nagyrét kerékpáros megközelítése. A tervezési folyamat következő lépései után a kivitelezéshez szükséges munkák is elindulhatnak. A beruházás nem csak az érintett útszakasz közlekedési körülményeit javíthatja, hanem a csapadékvíz elvezetését is rendezheti. A kerékpáros fejlesztéssel pedig a környéken élők és a Nagyrét felé közlekedő biciklisek számára is biztonságosabbá válhat a közlekedés. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Főnök, megyünk a vásárba?
4: Milyen vásárba, Micike?
3: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
5: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
7: Reklámot hallottak.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak. I will always...

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 41 milliárd forintot sikerült megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A több mint 4000 új jármű tartós bérletére kiírt pályázat becsült értéke eredetileg nettó 89,1 milliárd forint volt, ám a valódi árversenynek köszönhetően a nyertes ajánlat mindössze 47,7 milliárd forint lett. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az átlátható feltételek és a fordított licit miatt az adófizetők pénzének csak nem fele megmaradt. Több mint nettó 5,7 millió forintért vásárolt két lehallgatás elleni hangzavaró eszközt a MÁV csoport a Lázár János vezette minisztérium alá tartozó időszakban. A beszerzést a közlekedési és beruházási minisztérium is megerősítette Panyi Szabolcsok nyomozó újságírónak, hozzátéve, hogy a berendezés

0: gázkoncentráció mérő használatát és alapos szellőztetést javasolnak, baj esetén pedig a saját életünk kockáztatása helyett azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Dugulás elhárítás. Gardaland.hu.
5: Reklámot hallottak.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor, ma is hozom a jó zenéket és az üzeneteket természetesen a Csaba Rádió Facebook oldalán is szétnézünk a jól megszokott módon, rádiózunk együtt, üdv a fedélzeten!

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor, és itt van már is egy üzenet, mellé pedig mindjárt egy dal is. Paku Istvánnének szeretnék nagyon boldog kerek születésnapot kívánni az 50. alkalmából. Pusziuk mi mindannyian, Pisti, Zsófi, Zoli és unokái Albert és Liza írták alá az üzenetet. Hát akkor nagyon boldog születésnapot kívánunk a most érkező dalunkkal.

Benne pedig a kívánság műsor szól. Ennek sorait zárom ma is a névnapos köszöntésünkkel. Nagyon boldog névnapot a Gáspároknak és a Mónikáknak, őket köszöntsük mindenképpen. Isten éltesse őket is. A kívánság műsor pedig ennyi volt, de a folytatásban is itt vagyok önnel.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig ez a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem sokára a csabai kolbászról hozok néhány információt és érdekességet. Rádiózunk együtt, szép napot és kellemes délutánt kívánok!

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben. Jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
5: Reklámot hallott.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor. Szól egy kis érdekesség a Békés Csabai kolbászról, a város világhírű gasztronómiai különlegességéről, amely 2013 óta uniós oltalom alatt is áll, és minden évben megrendezik hozzá a Csabai Kolbász Fesztivált. A fesztivál pedig több tízezer látogatót vonz Magyarországról és külföldről is, néha jó megemlékezni ezekről a dolgokról. Ma ezzel foglalkoztunk egy picit, most pedig vissza a zenékhez.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: és Anna kedvencei. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek a végéhez értünk. Köszönöm a figyelmet az elmúlt két órára. Holnap is jövök persze, további szép napot!

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Kisasszony havának 27. napján, 2 után szeretettel köszöntök mindenkit. Én Debreceni Ilona vagyok. Lankadatlanul hozzuk az információkat, az érdekességeket, például arról, hogy mi történt az első hidrogénnel töltött repülő léggömbbel. És persze hozzuk a kedvenceket is, mégpedig pont olyan válogatásban, ahogy szeretjük. Velük kívánok kellemes kikapcsolódást és jó munkát.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Szeretjük ezt a kedvencet, úgyhogy hallgatjuk még. Ez a Csaba 88.9-en augusztus 27-én. Isten éltessen mindenkit, aki ünnepel ma. Ma Gáspár napja van, a perzsa eredetű név kincset megőrző, kincstárnok jelentéssel bír. És sok-sok boldogságot kívánunk mindazoknak, akik augusztus 27-én születtek, egy napon Gundel Takács Gábor újságíró, műsorvezető, sportriporterrel. Neki is jó egészséget kívánunk, és ajándékba tőle hoztam egy idézetet. Ha meg akarjuk változtatni a világot, akkor először nekünk kell változni, és akkor megváltozik a világ is. Kívánom minden ünnepeltnek, hogy szépnek lássa a világot. Jó egészséget, sok-sok boldogságot!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba 88.9-en, augusztus 27-én. Több mint másfél évezrede ez a nap. Szent Mónika, a férjes asszonyok és anyák védőszentjének ünnepe, de a kalendárium más érdekességet is tartogat. 1783-ban ezen a napon hidrogéngázzal töltöttek meg egy léggömböt. A selyemmel és gumival bevont léggömb Párizsban szállt fel. 42 perc repülés után Párizstól 22 kilométerre ért földet. De mivel a 18. század végén a környékbeliek nem tudták mire vélni az égből aláereszkedett szörnyet, nekirontottak és vasvillákkal verték szét. Persze ez a kísérletező kedvét nem szegte. Repüljünk együtt a zenék szárnyán, velük kívánok további szép délutánt!

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
4: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
5: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Jó ötlet, Micike!
6: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
7: Reklámot hallottak.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, és egy kérdés, evette ma már mindenki banánt? Ma van a banán imádók napja. Nem a banán napja, azt máskor ünnepeljük. Ma azokat ünnepeljük, akik imádják ezt a gyümölcsöt, ami minden napszakban jó választás. Ha nincs időnk enni, a banánnal gyorsan elintézhetjük, hogyha elfáradtunk, akkor a banánból gyorsan energiát meríthetünk. Nem csoda hát, hogyha olyan sokan kedvelik. Ünnepeljük ma azokat, akik imádják a banánt.
2: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Csaba Rádió.
1: Sok-sok kedvenc, mindjárt folytatjuk velük a sort, ez a Csaba 88-90. Hadd meséljek egy személyes élményről, vendégeim lesznek holnap. Így aztán előkerestem a receptes mappámat, hogy kikeressem, melyik süti lesz a legalkalmasabb. Zárójelben jegyzem meg, régi álmom, hogy egy szép füzetbe átírok majd minden egyes receptet, ráadásul betűrendben. Valószínűleg ezt soha az életben nem teszem meg. Minden esetre elővettem a mappát, és olyan régi kedves receptekre bukkantam, amelyeket már réges-régen el is felejtettem. Pedig annak idején szerettük. Szóval nekem jól esett ez a kis konyhai nosztalgiázás, és arra gondoltam, mindenkit erre biztatok. Akinek van receptgyűjteménye, az lapozgassa, nézze át, hát ha előkerül egy-két régi kedvenc, na kedvencek szólnak.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A tegnapi és a ma kedvencei, ez a Csaba Hová színházi programot hoztam. A Békés Csabai Jókai Színház ugyanis szeptember 25-én, 26-án és 30-án is bemutatja a Portugál című tragikomédiát. Ebben az álmos magyar falucska Irgács kocsma töltőinek ingerszegény életét alaposan felkavarja egy fiatal idegen. Egressy Zoltán klasszikus vígjátéka nyers humorral és szívszorító iróniával mesél a kitörésre vágyó figurákról. Mind a maguk elérhetetlen Portugáliáját keresik. A Portugál című darabról további információkat a jukaiszínház.hu weboldalon találunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kormány szigorítja és pontosítja a magántőke és kockázati tőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Görög Márta igazságügyi miniszter bejelentette, hogy a törvényjavaslat célja a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele és a rejtett tulajdonosi láncok felszámolása. A szigorítás érinti a közbeszerzéseket is, ahol az ajánlattevők hátterét alaposan ellenőrzik majd. Ezentúl az integritás hatóság eljárást kezdeményezhet a közbeszerzési döntőbizottságnál, ami akár az eljárások felfüggesztéséhez is vezethet. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAV és ZRT visszavonta a krízis helyzetbe sorolást. A rendszerirányító tájékoztatása szerint a korábban életbe léptetett rendkívüli protokollt kivezették, a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok mellett a hazai hálózat egyensúlya és az energiaellátás jelenleg normál üzemben biztonságosan fenntartható. Évi több tízezer forintos felesleges kiadást jelenthetnek a banki SMS értesítések, egy-egy üzenet ára

0: természetre elkészített orvosságokra vonatkozik, a VIN nélkül is megvásárolható készítmények adója változatlan marad, még akkor is, ha azokat az orvos javasolja.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

4 voltával is a kedvencek szólnak, szép délutánt mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en, ahol mindjárt megünnepeljük a Csak úgy világnapot. Illetve mesélek egy olyan játékformáról, ami egyre népszerűbb manapság, számtalan dolgot fejleszt, és még jól is érezhetjük magunkat közben, akár csak zenehallgatás közben. Folytassuk is a kedvencekkel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Sziasztok, jó napot kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél az ország nagy részén élénk lesz. Tovább melegszik az idő, hajnalban 18, míg holnap délután 33 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
4: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
7: Reklámot hallottak.

Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba Szilva érés idején. A Szilva igazi szupergyümölcs, frissen és aszalt formában is támogatja a szervezet egészséges működését, hiszen javítja az emésztést, védi a szív- és érrendszert, szabályozza a vércukorszintet, erősíti a csontokat és támogatja az immunrendszert. Készítsünk belőle szilva szószt 15 perc alatt. Hozzáteszem, akkor vagyunk készen ennyi idő alatt, hogyha már kimagoztuk a szilvát. A magozott szilvákat negyedekbe vágjuk, kislábasba vagy serpenyőbe öntjük, hozzáadjuk a mézet vagy cukrot kettő evőkanállal. Jöhetnek a fűszerek, fahészek, fűszek, gyömbér. Jöhet a citromlé, és aláöntünk egy deci vagy vörösbort vagy almalevet, attól függ, hogy ki fogyasztja. Közepes lángon felforraljuk, aztán lefedve, mérsékelt lángon 12 percig főzzük. Ennyi idő alatt a szilva teljesen összeesik, megpuhul. Hogyha valaki darabosan szereti, akkor már el is készült. De ha valaki sejmesebben, akkor érdemes botmixerrel pürésíteni. Lehúzzuk a tűzről, és most jön a trükk. Beledobunk egy kis vajat, kevergetve felolvasztjuk benne. Az igazi szilvaszószt nem kell liszttel vagy keményítővel sűríteni. A szilva héjában és a húsában nagy arányban található a pektin. Ahogy a szilva fő, ez kioldódik, így aztán magától sűrűsödik be a mártás. A valódi séf trükk pedig az utolsó lépés, a hideg vaj. A tűzről levett forró szósz a hideg vajtól krémes és teltebb ízű lesz. Ráadásul emellett tükörfényes csillogást is kap. Érdemes kipróbálni.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba 88.9-en. Kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek. Augusztus 27-e van. A Csak úgy világnap. Ma nem kell megindokolnunk semmit. Például meglátunk egy szép sütőformát a boltban, és megkérdezik otthon, miért vetted meg. Csak úgy. Miért énekelsz hangosan az udvaron? Csak úgy. Miért éppen ma mész el horgászni? Csak úgy. Persze ez a nap is jobban telik, hogyha nem egyedül ünnepeljük. Szóval csak úgy hívjunk magunkkal valakit, és vigyük magunkkal a kedvenceket is. Szép délutánt! Easy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Come on, let's do this. I'm not

0: megyek aludni.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. Csaba
1: Rádió. Észesen vettük, és szépen lassan elúsztunk, eljutottunk a búcsunk percéig. Ez a Csaba 88.9, én Debrecen Ilona vagyok. Most megyek, de holnap visszatérek. Holnap augusztus 28-án a világnapi kalendárium szerint a vörösbort, a csokornyakkendőt és a gondolkodást is ünnepelhetjük. Lesz okunk találkozni. És van ok arra, hogy itt maradjunk a 88.9-en, hiszen itt szólnak a kedvencek. Viszont hallásra!

jár. A járműpark és a vadállomány növekedése miatt évről évre folyamatosan emelkedik a vadbalesetek száma Magyarországon. Tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el az utakon, ami 16%-os növekedés a korábbi évhez képest. A következő hónapban a szarvasok párzási időszaka miatt válik különösen veszélyessé a közlekedés az erdős útszakaszokon. A keletkezett milliós kárt szinte mindig az autósnak kell kifizetnie, ha nem rendelkezik teljes körű kaszkó vagy kiegészítő vadkárbiztosítással. Normalizálódott a magyarországi villamos energia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIS ZRT visszavonta a krízis helyzetbe sorolást. A rendszerirányító tájékoztatása szerint a korábban életbe léptetett rendkívüli protokollt kivezették, a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.
2: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol, bármikor.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A 47-es úton Gyulán a Csabai úti körforgalmat átépítik, emiatt sávelhúzásos terelés nehezítheti a közlekedést. A Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba Rádió.

0: töltenék.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Nédu Géza köszönti Önöket augusztus 27-én csütörtökön, a mai napon a Gáspárok ünneplik névnapjukat. A Gáspár bizonytalan eredetű férfinév, a hagyomány szerint a három napkeleti bölcs egyikének neve, de a Bibliában ez a név nem szerepel, csak a 6. századtól bukkan fel. Lehet, hogy perzsa eredetű, a jelentése ebben az esetben kincset megőrző, kincstárnok. Boldog névnapot kívánunk nekik. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 27-e csütörtök van, 62. születésnapját ünnepli a mai napon Gundel Takács Gábor, Táncsics Mihály díjas magyar újságíró, műsorvezető, sportriporter és kommentátor. Magyarország egyik legelismertebb és legnépszerűbb televíziós személyisége, akit a közönség kiváló kvízmesterként és sportkommentátorként egyaránt ismer. Karrierjét 19 évesen kezdte a Magyar Televízió Telesport szerkesztőségében, az évtizedek során több ezer műsort készített és vezetett. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A születésnap ünneplése mellé pedig érkezik pár remek dal, kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok!

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják augusztus 27-én csütörtökön. 34 évvel ezelőtt egy aukción 87 000 dollárt fizettek John Lennon A Day in the Life című kézzel írott dalszövegéért. A kézzel írott dalszöveg értéke azóta persze hatalmasat ugrott, az eredeti kétoldalas dalszöveg lapja legutóbb 1,2 millió dollárért, vagyis körülbelül 810 000 forintos összegért kelt el a New York-i Sotheby's aukciós ház árverésén. Amikor a dokumentum 2010 június újra kalapács alá került, egy anonim amerikai telefonos licitáló az eredeti becsült ár, vagyis 500-700 000 dollár szinte dupláját, 1,2 millió dollárt fizetett érte. A papírlap egyik oldalán Lennon első, sietős folyóírással vetett vázlata látható, a hátoldalon egy tisztább, nagyrészt nyomtatott nagybetűs változat szerepel, amely már tartalmazza a Paul McCartney által hozzáadott középső rész helyét és a híres BBC által annó betiltott sort is. A dalszöveglap eredetileg Mal Evans, a Beatles egykori road menedzsere és asszisztense tulajdonában volt. Hölgyeim és uraim, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok!

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.
3: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Csaba kedvencei.
1: Mégismegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 27-e csütörtök van, 94. születésnapját ünnepli a mai napon Örkényi Éva, magyar színésznő, a József Attila Színház örökös tagja. Pályafutását gyermekszínészként kezdte Lakner Artúr neves gyermekszínházában, majd hivatásos művészévé vált a magyar színházi és filmművészeti életnek. Legmeghatározóbb korszakai és szerepei a budapesti József Attila Színházhoz kötik, amelynek elismert örökös tagjává választották. Hangját számos klasszikus külföldi film és sorozat magyar változatában is kölcsönözte a karaktereknek. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. augusztus 27-e csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Árverésre bocsátották a Békés Csabai Kazinc utcai egykori kispostát. Forgalomlassító bordákat kérnek a száguldozó autósok miatt. Több mint 100 gyermek táborozott a rendőrség szanaszugi üdülőjében. Nemzetközi erős emberversenynek adott otthont a gyulai várfürdő. A Magyar Posta országszerte 21 egykori postai ingatlanát bocsátotta elverésre, köztük a Békés Csabai Kazinci utcai kisposta épületét. Az ottani hivatal 2022-ben szűnt meg. A lakótelepen élők közül sokan, főként az idősebbek továbbra is érzik a szolgáltatás hiányát. Egy mozgáskorlátozott környékbeli arról számolt be, hogy számára komoly nehézséget jelent a távolabbi postára való eljutás, és nincs egyedül ezzel a problémával. A helyiek korábban többek között a közüzemi számlákat is a kispostán fizették be. Egy nyugdíjas elmondása szerint most gyakran a családja segítségére van szüksége ahhoz, hogy elintézze ezeket a befizetéseket. A Magyar Posta kommunikációs osztálya a megkeresésre elektronikus levélben reagált, azonban a választ tartalma a rendelkezés álló szövegben nem szerepel. Szarvas Péter, Békés Csaba polgármester az árveréssel kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg 6 helyszínen működik posta a városban. Hozzátett, hogy ez a városvezetés és az egyéni választókerületi képviselők közbejárásának is köszönhető. Jaminában a lencsősi lakótelepen is Gellán magánvállalkozók biztosították a postai szolgáltatást újonnan létrejött postapontok működtetésével. A polgármester hangsúlyozta, hogy az árverésre bocsátott Kazinc utcai egykori postaépület nem önkormányzati tulajdon, és a városvezetés nem tervezi annak megvásárlását. Aláírásokat gyűjtöttek az Áhímel András lakótelepen és a Munkás utcában élők, mert szeretnék a forgalomlassító bordákat, úgynevezett fekvőrendőröket telepítenének a környéken. A kezdeményezés célja a szabálytalanul közlekedő gyorshajtó autósok és motorosok visszaszorítása, valamint a baleset veszély csökkentése. Bálint József, alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy a közelmúltban ismét bejárást tartott a 9-es számú választókerületben. A lakossági jelzések között ez úttal is szerepelt a túl gyorsan közlekedő autósok és motorosok ügye. Mint jelezte, az elmúlt években több Békés Csabai utcában is helyeztek ki forgalomlassító bordákat, miután a környéken élők jelezték a gyorshajtással kapcsolatos problémákat. A fekvőrendőr telepítését a helyiek a körzeti önkormányzati képviselőnél kezdeményezhetik, aki továbbítja a kérést a polgármesteri hivatalnak. A helyszínt ezt követően szakemberek vizsgálják meg, hiszen a forgalomlassító eszköz elhelyezésénél több szempontot is figyelembe kell venni. Egy fekvőrendőr kialakítása általában 300 és 600 ezer forint közötti összegbe kerül. A költséget befolyásolja többek között a forgalomlassító borda mérete, a szükséges közlekedési táblák száma, valamint az is, hogy szükség van-e fakarókra, az autók lehúzódásának megakadályozására. A telepítéshez minden esetben 30 km/h sebességkorlátozó, illetve egyenetlen útesre figyelmeztető táblát is kihelyeznek. A bejárás során a helyiekkel együtt felmérték a kiszáradt és balesetveszélyes fákat, valamint az elburjánzott, gondozásra szoruló növényzetet is. A karbantartással kapcsolatos kérdéseket Bálint József továbbította az illetékeseknek.

0: Ötödik alkalommal szervezett nyári tábort a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság dolgozóinak, gyerekei számára. A július 6-a és augusztus 14-e között 5 héten át tartó programon több mint 106 és 12 év közötti gyermek vehetett részt doboz szanazukban. A tábor a rendőrségi dolgozók családjainak is segítséget jelentett a nyári szünetben. A gyerekek reggel a szüleikkel érkeztek a főkapitányságra, ahonnan busszal jutottak el a szanazugi üdülőbe. A délutáni programok után ugyanoda tértek vissza, így a szülők munka után azonnal átvehették gyermekeiket. A tábor évről évre népszerűbb, idén valamennyi turnusban több mint 30-an vettek részt, és többen több hetet is eltöltöttek a programban. A szanazugi üdülőben 2 medence, játszótér, focipálya, kosárlabda palánk, csúcsú és pingpongozta várta a táborozókat. A strandolás mellett a szervezők a rendőrség és a társ szervek munkájával is megismertették a gyerekeket. Játékos feladatokon keresztül sajátíthatták el a biztonságos közlekedés és a bűnmegelőzés alapjait, emellett közelről is megnézhették a rendőrautókat és a rendőrmotorokat. A legnagyobb sikert a szolgálati kutyák bemutatója aratta. A büntetés végrehajtás munkatársai egy rabszállító busszal érkeztek, a Vihasarki Kora Szülött Mentő Alapítvány pedig a mentőautó működését mutatta be. A gyerekek ez utóbbiak kezdeményezéséhez is csatlakoztak, plüss állatokat gyűjtöttek a kórházi kisbetegek számára. A programból a kézműves foglalkozások és a heti kirándulások sem hiányoztak. A csoportok moziban, múzeumban és egy alpaka farmon is jártak. A nyári élményeket palacsinta, fagylalt, dínye és főtt kukorica is gazdagította. A turnusok péntekenként ünnepélyes oklevél és ajándékátadással zárultak, így a gyerekek élményekkel és emlékekkel, valamint kézzelfogható ajándékokkal térhettek haza. Nemzetközi erős emberversenyt rendeztek Szombaton a gyulai várfürdőben. A megmérettetésen 8 versenyző indult, köztük szerb és magyar erőemberek. A Szerbiából érkezett Bogdan Vukovics elmondta, hogy 18 éves kora óta versenyez, és már több rangos elismerést is megszerzett. A Balkán és Szerbia legerősebb embere címet is elnyerte. Hozzátette, hogy meghívásra érkezett Gyulára, Magyarországon pedig 4 évvel ezelőtt indult először versenyen. A megmérettetést nagy várakozással is izgatottan kezdte. A magyar mezőny egyik rutinos versenyzője a 47 éves Molnár Zsolt volt, aki tapasztalatával a fiatalabb indulóknak is komoly kihívást jelentett. A verseny főszervezője, ifjabb Fekete László, a közismert Fekete László legidősebb fia elmondta, hogy a rendezvény megszervezése nem indult könnyen. Mint fogalmazott, nehéz egy mezőnyben versenyeztetni a 4 éves sportolókat, a 10-12 éve edző és versenyző társaikkal. Ennek ellenére úgy döntött, tanítványait is mély vízbe dobja. A szervező szerint a rendezvény megvalósítását sokan támogatták, amit ezúton is megköszönt. A versenyzők több ismert erős ember számban mérhették össze tudásukat, időre és meghatározott távolságra cipeltek nehéz fémkoffereket, súlyos tárgyakat mozgattak, valamint a klasszikus kőgolyó emelésben is megmérettették magukat. Ifjabb Fekete László hangsúlyozta, hogy a szervezők a tiszta versenyzés hívei, ezért a versenyen dopingszereket nem használtak, és a jövőben sem kívánnak használni. Újabb utca kaphat szilárd burkolatot Békés Csabán. A Köröspart utca, Május 1 utca és Réti utca közötti szakaszának aszfaltozásához szükséges tervezés elindításáról döntött a Városüzemeltetési Fejlesztési Zöld Bizottság. Kiszei András önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint megkezdődik a Köröspart utca vízelvezetésének tervezése is. A Réti utcában pedig az aszfaltozás előtt át kell helyezni a közvilágítási oszlopokat, ennek előkészítéséről szintén döntöttek. A képviselő arról is beszámolt, hogy elkészülnek a Gyulai úti körforgalom kerékpáros átvezetéseinek tervei. A fejlesztés megvalósulás esetén biztonságosabbá válhat a Nagyrét kerékpáros megközelítése. A tervezési folyamat következő lépései után a kivitelezéshez szükséges munkák is elindulhatnak. A beruházás nem csak az érintett útszakasz közlekedési körülményeit javíthatja, hanem a csapadékvíz elvezetését is rendezheti. A kerékpáros fejlesztéssel pedig a környéken élők és a Nagyrét felé közlekedő biciklisek számára is biztonságosabbá válhat a közlekedés. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Szép jó napot kívánok Önök, Nédú Gézát hallják augusztus 27-én csütörtökön. Jön ismét egy születésnapos, a mai napon ünnepli 44. születésnapját Kucsera Gábor, kétszeres világ és háromszoros Európa bajnok, valamint kétszeres olimpiai, negyedik helyezett magyar kajakozó. A hazai sport és média élet egyik legismertebb alakja. Aktív sportolói pályafutása során a világ élvonalába tartozott, kiemelkedő eredményeit kajak 2-esben és 4-esben érte el. Sportolói karrierje 2015-ben egy dopingvédség miatt kapott eltiltással zárult le, később visszatért a sportákhoz sportvezetőként, az FTC kajak-kenu szakosztályának vezetőjeként is tevékenykedik. Karizmatikus személyiségének köszönhetően az ország egyik legnépszerűbb reality szereplőjévé vált. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. La, la, la.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: A Technob is a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Hello mindenkinek, jó rádiózást és kellemes estét velünk, ez a Csaba Rádió, én Hászalai Balázs vagyok, a következő órákra én biztosítom a kellemes időtöltést, a jobbnál jobb dalokat, már indítom is az elsőt, tartsatok velem. First

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Színésznőként debütál Adele, aki Tom Ford új filmjében kapott szerepet. A Cry to Heaven című adaptáció az opera világát és két férfi sorsát követi nyomon. Adele olyan nevek mellett szerepel majd, mint Aaron Taylor Johnson, Colin Firth és Paul Bettany. Az alkotás a rendező harmadik nagyjátékfilmje, bemutatója pedig ősszel lesz. A produkció már most nagy érdeklődést keltett, hiszen a kritikusok szerint a rendező és az énekesnő együttműködése különleges eleganciát és drámai erőt ígér a filmvásznon.

0: kedvencei. Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Majdnem eltűnik a hold holnap hajnalban az égboltról. Látványos, több mint 90%-os lesz az a holdfogyatkozás, aminek több mint az egyik felét meg is lehet majd figyelni. Persze csak akkor, hogyha korán kelünk pénteken. Hajnali 4 körül már észrevehető lesz a hold halvány elsötétedése, fél öt után pedig megkezdődik az igazán látványos rész. Ahogy pedig közeledik a reggel, a holdkorong egyre nagyobb részét takarja majd el a föld árnyéka, és vöröses, narancsos színeket is ölthet ez a maradék kis picike hold. Gyönyörű lesz állítólag. Sajnos a teljes maximumot mi már nem fogjuk látni, hiszen ahol lenyugszik, azaz jön majd fel a nap. 6 óra körül már teljesen világos lehet, de előtte, tehát 4 és nagyjából 3-6 között igazán érdemes lesz felnézni az égre, amennyiben pénteken hajnalban, kora reggel már fent leszünk. A folytatásban pedig érdemes hallgatni minket, nagyon jó rádiózást kívánok a kedvenceinkhez, már játszom is a következőt.

Folytatjuk a kedvenceinkkel, méghozzá csütörtök estiekkel. Áll előttünk még néhány óra, remélem, hogy nagyon kellemesen fogjuk együtt tölteni. Én Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást és szép estét kívánok nektek!

0: Know that you need me.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A tegnap is a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Friss dance hangzás érkezett Tele Farbentől. Egyik kedvenc DJ-nk a Baby Goodbye című nótával rukkolt elő még a tavalyi év végén. Egy szakítás utáni lezárásról szól ez a dal, mégis lendületes klubokra hangolt köntösben. A rövid, de annál pörgősebb feldolgozás könnyen beragadt. Tipikusan az a szerzemény, amit egyből szívesen playlistre tesz az ember. Íme

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Nagyszabású közútfejlesztés indul az országban. Itt nálunk Békésben 7 komolyabb beruházás szerepel ebben az útfelújítási programban. Tehát valamennyi megyét érintik a munkák, összesen 210 helyszínen, mintegy 570 kilométernyi fő- és mellékutat korszerűsítenek még az idén, majdnem 150 milliárd forintból. A legtöbb szakaszon nem is állnak meg az új aszfaltrétek kialakításánál, hanem a teljes pályaszerkezetet is meg fogják erősíteni. Így lesz ez tehát Békésben is 7 különböző útszakaszon még az ősz folyamán. Az országosan megújuló utak 57%-ának a felújítását Európai Uniós forrásból fogják finanszírozni.

0: Csaba Rádió.
1: Ha már eddig együtt tölthettük az időt, akkor az este hátralévő részére sem menjetek sehova, hozom a további kedvenceinket, amelyeket meghallgathatunk. Még a folytatásban itt a Csaba Rádión. Hello ismét! Én Hászalai Balázs vagyok, erre a 60 percre is kellemes kikapcsolódást kívánok nektek.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Monumentális koncerttel tért vissza a színpadra a No Doubt. A zenekar a Las Vegas-i Sphere Arena-ban indította el a különleges sorozatát. Gwen Stefani és társai majdnem másfél évtized után vállaltak újra hosszabb közös fellépéseket. Egészen a nyár közepéig többször is láthatóak lesznek elében. A show végigvezeti a rajongókat a No Doubt legnagyobb korszakain, a 90-es évek punkos energiájától egészen a világhírű popslágerekig. Különösen nagy ováció fogadta a ritkán játszott dalokat. A látványvilág is elképesztő volt, a legemlékezetesebb pillanatokban pedig puha narancsok hullottak le a mennyezetről a közönség fölé, ilyen és ehhez hasonló további látványos és izgalmas elemeket ígérnek még a nyári koncertekre. Van Stefaniék a No Doubt visszatérő koncert sorozatának keretében.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Visszatért Bruno Mars, Kiss az új nagy lemez. Az előadó majdnem 10 év után jelentkezik, ismét önálló albummal. A sztár közösségi oldalán jelentette be, hogy elkészült a legújabb anyaga, a Romantic című album, az előfutár pedig már itt is van róla. Ez az első szóló kiadványa 2016 óta. Az elmúlt években Mars főként kollaborációkkal tarolt, például a Silk Sonic projektben, vagy éppen Lady Gaga oldalán. Most viszont minden jel szerint egy klasszikus, nagyívű Bruno Mars korszak indul megint, elsőként az I Just Might című újdonsággal.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Jó késő lesz, most már nem érdemes elindulni sehova. Ha tehetitek, akkor maradjatok inkább velünk, pihengessetek, és minden előbb aludjatok, hogyha úgy gondoljátok, hiszen nem sokára itt van a holnap, amikor rengeteg jó zenével várunk benneteket ismét a Csaba Rádióban. Én például majd holnap este a szokott időben, úgyhogy találkozzunk pénteken is, azt kívánom. Hászalai Balázst hallottátok, jó ét mindenkinek!

0: hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Árverésre került a Kazinci utcai egykori kisposta épülete. Utolsó hétvégén indul útnak a csabai tekergő. Megkezdték a békalencse eltávolítását az élővíz csatorna a békési szakaszán. Költözési mérleg vegyes kép rajzolódott ki a megyéről. Már is mondom a részleteket. A Magyar Posta országszerte 21 bezárt hivatali ingatlanát bocsátotta árverésre, köztük a Békés-Csabai Kazinci utcai kisposta épületét, amely 2022-ben fejezte be működését. A homlokzaton már csak halványan látszik a felirat, amely korábban a lakótelepen élők számára közvetlen postai szolgáltatást jelzett. A környék nyugdíjas lakói erősen érzik a kisposta megszűnésének hiányát. Egy idős hölgy úgy fogalmazott, hogy sajnálatos, hogy ez már csak volt a lakókörnyezetben, mozgáskorlátozottként nagyon megterült. Terhelő messzebbre menni, nem mindig tud eljutni a távolabbi postára. Hozzátette, hogy sokan osztják a véleményét, egy másik szintén nyugdíjas környékbeli arról mesélt, hogy mehet össze-vissza, legfeljebb megkéri a családot, hogy segítsenek a számlák befizetésében. A lakók korábban helyben intézték a közüzemi számlák befizetését, a távolabbi posták megközelítése pedig többletterhet jelent azoknak, akik személyesen intézik ügyeiket. Szarvas Péter, Békés Csaba polgármester elmondta, hogy jelenleg 6 helyszínen működik posta a városban, ahol a nagyobb lélekszámú települési részeken élők igénybe vehetik a szolgáltatást. Ez a szám a városvezetés és az egyéni választókerületek képviselőinek közbenjárásával alakult ki, mivel a Jaminában, a Lencsési lakótelepen és Gerlán magánvállalkozók biztosították az új postapontok működésének feltételeit. A polgármester hozzátette, hogy a Kazinci utcai egykori postaépület nem önkormányzati tulajdon, és a városvezetés nem pályázik annak megvásárlására. Hétvégén utoljára közlekedik ebben a szezonban a csabai tekergő, a Békés-Csaba és a Balaton északi partja között járó közvetlen vonat. A szerelvény augusztus 29-én szombaton, valamint 30-án vasárnap indul idén utoljára. A járat első idei indulása június 19-én hajnalban volt, amikor néhány perccel 5 óra után elhagyta a Békés-Csabai állomást. A tekergő azóta minden hétvégén és ünnepnapon is közlekedett egészen augusztus végéig, közvetlen átszállás nélküli kapcsolatot biztosítva a Balaton északi partjára. A hétvégi menetrend szerint szombaton 5 óra 25-kor, vasárnap pedig 5 óra 5 perckor indult a vonat Békés-Csabáról. A MÁV augusztus elejé tájékoztatása szerint idén tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége, az utasforgalom emelkedésének fő mozgatórugói ismét a kényelmes, átszállásmentes járatok voltak. A Dunakanyar és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express forgalma 22%-kal, míg a Békés-Csaba Szolnok Balatonfüred Tapolca útvonalon járó csabai tekergői közel 30%-kal nőtt a főszezon első hónapjában. Megindult az elszaporodott vízi növényzet, főként a békalencse eltávolítása az élővíz csatorna békési belterületi szakaszán. A munkát a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság végzi, amelyhez egy Truxor vízi munkagép is érkezett a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóságtól. A Kövízik közölte, hogy a vízminőségi monitoring során alacsony oldott oxigén szintet mértek a békési szakaszon, ezért vált szükségessé a vízi növényzet eltávolítása. A feladathoz helyben nem állt rendelkezésre megfelelő gépi kapacitás, így kértek segítséget a tiszai igazgatóságtól. A Truxor és a gépkezelő hétfőn kezdte meg a munkát az érintett szakaszon. A békalencse eltávolítását napi 12 órában végzik, és a munkálatok várhatóan 8 napig tartanak. Ezzel párhuzamosan folyamatos a csatorna levegőztetése is. A kedvezőtlen hidrometeorológiai helyzet miatt jelenleg 2 gépegység, összesen 4 gépkezelő dolgozik Békés és Békés-Csaba belterületi részein. A vízi járművekre szerelt Honda szivattyúk a vizet a felszínre porlasztják, ezzel segítve az oxigén pótlását. A vízi növényzet eltávolításával és a levegőztetéssel egyaránt azon dolgoznak, hogy javítsák az élővíz csatorna vízminőségi állapotát.

0: Központi Statisztikai Hivatal friss elemzésben mutatta be, mely települések számítanak vonzónak és melyek kevésbé népszerűnek a belföldi költözések alapján. A belföldi vándorlási különbözet azt jelzi, mennyire vonzó egy település vagy térség. Az odaköltözők és az elvándorlók számának különbségét mutatja 1000 lakosra vetítve. A hivatal ismertette, hogy az elmúlt évtizedben évente csak nem 500 000 ember költözik másik magyarországi településre. A legnépesebb városokban általában többen távoztak, mint ahányan érkeztek, és bár akadtak kivételek. A statisztikák szerint az apró falvak látszólag jól szerepelnek, ám a KSH felhívta a figyelmet arra, hogy néhány beköltöző egy kis lélekszámú településen jelentősen torzítja a mutatót. A tavalyi adatok alapján Békés megyéből arányaiban többen mentek el, mint ahányan érkeztek. A megye vándorlási különbözete -2,7 ezrelék, ami kedvezőtlenebb a Hajdú-Bihar megyei értéknél, és csak Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén mutatói rosszabbak. A pozitív mérlegű térségek között Pest, Győr-Moson, Sopron és Fejér megye szerepel. A megye települései között ugyanakkor jelentős különbségek látszanak. A számok szerint szívesen költöznek a Gyuma-Endrődi és Békés-Csabai járásba, míg a Mezőkovácsházi, a Szeghalmi és a Sarkadi járásból arányaiban sokan távoznak. Augusztus 20-án éjfél után nem sokkal egy 19 éves férfi Békés-Csabán a Gyulai úton a Csaba Park előtt kezdett garázdaságba. A fiatal ittasan üvegeket csapkodott a földhöz, hangosan őrjöngött az ünnepi éjszakában. A rendőrök előállították, majd büntető feljelentést indítottak ellene garázdaság miatt. Szintén 20-án nem sokkal 0 óra után eltűnt két fiú elektromos rollere a Csaba Park környékéről. Miután mindezt bejelentették, a rendőrök 3:44 körül már a belvárosban a Mednyánszky utcában igazoltattak két férfit, mindketten rollerrel voltak. Az egyik férfi pont a Csaba Parktól eltűnt, egyik kétkerekűvel ment. A másiknál ugyan nem az a roller volt, ami hiányzott, de kiderült, hogy azt is ők lopták el, meg is mondták, hogy hová tették, közölték a rendőrségen. A rendőrök lefoglalták a járgányokat, így mindkét fiú visszakaphatta elektromos rollerét. Hétfőn este közösségi sportprogram alakult ki a Csaba Parkban, miután Csarnai Anna Mária természetgyógyász a Facebookon jelezte, egyedül nem szeret mozogni, és várja, hogy kicsatlakozna hozzá. A felhívásra meglepően sokan jelentkeztek, így az ötletből gyorsan közösségi esemény lett. A résztvevők két kör sétával kezdtek, majd rövid saját test, súlyos edzés, egy betanított koreográfia, végül nyújtás következett. A zené DJ Laszik biztosította, a hangulat pedig végig vidám volt. Anna Mária elmondta, hogy hát ha másnak is könnyebb együtt mozogni. A célja pedig, hogy a Csaba Parkban minden este 7 órakor legyen lehetőség közös mozgásra, elsősorban azoknak, akik egyedül nehezen vágnának bele. Két kárpátaljai fiatal, Balogh József és Balogh Szilvia tett állampolgársági esküt Békés polgármestere előtt. A testvérpár évek óta él és tanul a városban, most pedig hivatalosan is magyar állampolgárrá váltak. Kálmán Tibor polgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, számára különleges és mély jelentőségi pillanat volt az eskütétel. Hangsúlyozta, hogy egy állampolgársági eskü mindig több egy egyszerű hivatalos ceremóniánál, két ember számára egy új fontos fejezet kezdetét jelenti. A magyar nemzethez és hozzához való tartozás jogi megpecsételése egyúttal Békés városának is öröm és megtiszteltetés, hiszen új tagokat köszönthet a közösségben. A polgármester kiemelte, hogy minden ilyen eskü megerősíti, hogy a nemzet közössége nem csupán földrajzi határokhoz kötődik, hanem közös értékekhez, kultúrához, nyelvhez és egymás iránti felelősséghez is.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösélycentrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Bénel X-tran folyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk.
2: Persze.
3: Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy van-on-van, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainer X képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainer X módszertan is, vagy,
3: igen,
2: vagy ez egy megkövesedett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is Ablassicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, annyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam ott zavarni.
3: Ők akkor pont a van-on-van részét csinálták, igen, tehát hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk hát az nyilván a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények is.
3: Az biztos.
2: A nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagyis vagy pedig egy teszt?
3: Egy teszt, egy feladat. Tehát 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képességeket, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma. De amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainer X programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egy fajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani esetleg?
3: Persze, vagy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő.
2: Bemelegítő.
3: Persze, kávé, víz, teja, édesség, igen, úgyhogy nyugodtan.
2: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadjátok,
3: igen,
2: tehát valahogy megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek a magára, vagy kis kuncsafnak hát persze, a bizalmába
3: igen,
2: férkőzni.
3: Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor megvolt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Eric Store, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítőnk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A békési dr. Hepp Ferenc általános iskola diákja is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma.
2: Ma volt a jó pályanaptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 8-os osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne. Ez a naptár 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a békési dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 8-os osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy ó, hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pálya érettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre. És nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja. Mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakképzőiskola, szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai
0: vannak? Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotó pályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

ahogy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színész, az élet a diéta. Minek őre menni?

rien.

Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

egy körötted rajzolt éjszínű pályán. A szív is csak egy műszer és téved, hogy ő maga navigál, de gravitál csak.

értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érzel.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.